0: Itt a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még

0: neked, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafüzér, harmadik titka, akit te, Szent Szűz, a világra szültél. Történt pedig, hogy amíg ott voltak Betlehemben, eljött Mária szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepújálta, és jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Isten

0: ébredtünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az örvendetes rózsafűzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Amikor leteltek a tisztulásuknak Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézus Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, és hogy áldozatot mutassanak be az Úr törvényének előírása szerint. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
7: Az örvendetes rózsafűzér 5. titka. Akit te szent szűz a templomban megtaláltál. A gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben, szülei azonban nem vették észre. 3 nappal később találtak rá a templomban. Rabbik körében ült, hallgatta és kérdezgette őket. Aki csak hallgatta, csodálkozott értelmén és válaszain. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meg gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meg gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meg gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindegyben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Úr Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
9: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
9: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
9: Dicsi.

Fáj nagyon. Nem tudhatod. Mégis fáj nagyon. Tenyérnyomod zúzott arcomon. Nem gondolod. Mégis létemen örök pecsét lett a félelem. Nem hinnéd, de minden évszakon nincsen éjem, nincsen nappalom, mikor egy-egy szó vagy mozdulat ne riasztan a régmúlt árnyakat. Fájdalmam és hittelen jajom süket fülbe hullott egykoron. Nem volt senki földön, vízben, égben, aki egyet szólt volna védelmezőn értem. Gyermek voltam, tágra zárt pillákban merengtem magamban, örökvárba zártam, mert a mennybe hiába is néztem. Nem találtam megmentőt a fényben, folyton fáztam, beteg lett a vesém, nem kaptam meg álomhívó mesém. A kastély sötét szellem folyosóján mehettem szükségre örökély fél órán, minden éjjel kísértett a halál. Sok gyerek közt emésztett a magány, nem érdekeltán. De ma is fáj nagyon, cipőt, kemény talpa járom csontomon, felrepett szemhéjam vére számba folyt, nyűszítve nyeltem a pirosló sikolyt, asztal tetején a szék, és rajta ott, rémületbe zárva némán haldoklok, lepedő van rám terítve, várom az ütést, ökölterít földre, nincsen menedék. Elmondjam-e neked, nem tudom, milyen volt a gyermek otthonom. Szavak arra talán nincsenek, milyen az, ha retteg egy gyerek. Milyen az, ha remény semmi sincs. Milyen az, ha léted poklodon bilincs. Milyen az, ha múltad soha nem is volt. Milyen az, ha jövőd szürke, halva holt, élő halott, abortált nulla hullalét. Mikor élsz-e, halsz-e, egyre megy. Nem tét. Nem hiszem, hogy tényleg tudni akarod, milyen az, ha nincsen őrző angyalod, akit bajban minden gyerek hív. Milyen az, ha Istenedért sírsz, de ő hallgat, nincsen szava sem, étlen szomjan vernek, zihálsz csendesen, pedig egy-egy jó szó ennyi volna csak legvakmerőbb vágyad. S hogy ne bántsanak, kenyérből és vízből épp csak elég legyen. Ne csábítson veszni, részvétlen sírverem. Nem tudhatom, milyen lenne az, ha szerettek volna. Stelám, zöld tavasz. Nem tudom. Nem értem, miért fáj nagyon, hogy mindez megtörtént, s írom gyalázatom.

0: hírpercek.
1: Újabb rekordot döntett a Camino de Santiago 2026-ban. Tanévnyitó értekezletet tartottak a hajdúdorogi főegyházmegyében. Bodajkon rendezik meg a székesfehérvári egyházmegye kegyhelyeinek találkozóját. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Figyelemre méltó mérföldkőhöz közeledik a Camino de Santiago, a Szent Jakab sírjához vezető zarándokúton. 2026-ban újabb éves rekordszámot érhetnek el, miközben Santiago de Compostela a 2027-es szentévre készül, írja a Zenit. A zarándok iroda adatai szerint idén eddig több mint 363 ezer zarándok kapta meg a Compostellát, mintegy 6%-kal többen, mint a 2025-ös azonos időszakban. Ha a tendencia folytatódik, az idei lehet az ötödik egymást követő rekordév. Egy évtizeddel ezelőtt a zarándokok kétharmada a francia úton érte el Santiagót, ma már csak 42,8%-uk választja ezt az utat. A pandémiát követően az El Camino kiszélesítette nemzetközi hatókörét. A spanyolok aránya 39%-ra csökkent, így a külföldiek vannak többségben. Idén is tanévnyitó értekezlettel indult a közös munka a hajdúdorogi főegyházmegye területén működő oktatási intézmények vezetőinek és lelki vezetőinek, közölte a hajdúdorogi főegyházmegye. Augusztus 25-én a debreceni Szent Bazil középiskola munkatársai látták vendégül a kollégákat. A Szent Bazil középiskola sokrétű oktatásban részesíti a tanulókat, helyet adva a matematika mellett a cukrász, a szakás, a fodrász, kozmetikus képzésnek is. A feladatokban nem csak a debreceni, hanem a nyíregyházi és kisvárdai intézmények tanulói is bekapcsolódnak, erősítve ezzel a bazilos összetartozást. Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita köszöntőjében rávilágított az idei tanév jelszavának fontosságára, Jézus szavaira. Világítson a ti világosságotok. Az iskolában ezért nem csak tudást kell átadni, zárta köszöntőjét a hajdúdorogi érsek metropolita. Először rendezik meg székesfehérvári egyházmegye kegyhelyeinek találkozóját Bodajkon. 5 kegyhely, egy édesanyja címmel a szeptember 12-i rendezvényre várják a bodajki búcsúra érkezőket és a gyalogos zarándokokat is, tájékoztatták a szervezők az MTI-t. A témában tartott pénteki sajtótájékoztatón Spányi Antal megyéspüspök elmondta, hogy a székesfehérvári egyházmegyének több jeles búcsújáró helye van, a magyarországi egyházmegyék közül a legtöbb, és külön-külön mindegyiknek van társadalmi küldetése. A püspök bejelentette, hogy hagyományteremtő szándékkal meghívták Bodajkra a másik 4 búcsújáró helyet, Ercsit, Vértessomlót, Alsószent Ivánt és Makkos Máriát is, hogy bemutatkozzanak a kegyhelyek, kiállíthassák kegyképeiket, illetve közös imádságot is tarthassanak. A jövőben mindig másik kegyhelyen fogják megünnepelni a kegyhelyek találkozóját. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Márk szerint. Szombat elmúltával Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja és Szalómé illatszereket vásároltak és elmentek, hogy megkenjék Jézust. Kora reggel értek a sírhoz, amikor a nap éppen fölkelt. A hét első napja volt. Így tanakodtak egymás közt. Ki hengeríti el nekünk a követ a sír bejáratától? De amikor odanéztek, látták, hogy a követ már elhengerítették, pedig igen nagy volt. Erre bementek a sírboltba, és észrevették, hogy ott jobb felől egy fehér ruhába öltözött ifjú ül. Nagyon megijedtek, de az bátorította őket. Ne féljetek! A názereti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek? Föltámadt. Nincs itt. Nézzétek itt a hely, ahová temették. Most pedig siessetek, vigyétek hírül tanítványainak és Péternek, előttetek megy Galileába. Ott majd viszont látjátok, amint megmondta nektek. Azok kijöttek a sírból, és futásnak eredtek, mert nagy ijegység és rémület fogta el őket. Félelmükben senkinek sem szóltak a dologról. Miután a hét első napjának reggelén föltámadt, először Mária Magdolnának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki. Ő menten hírül vitte azt a gyászoló és síró tanítványoknak. Mikor azok meghallották, hogy él, s hogy ő látta, nem hitték el neki. Ezután idegen alakban megjelent kettőnek közülük útközben, amikor vidékre mentek. Ezek visszatértek és közölték a hírt, de nekik sem hittek. Végül a 11-nek jelent meg, amikor asztalnál ültek. Szemükre vetette hitetlenségüket és szívük keménységét, mert azoknak, akik őt föltámadása után látták, nem hittek. Azután így szólt hozzájuk: menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. A hívőket ezek a jelek fogják kísérni. Az én nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vesznek majd a kezükbe, és ha valami halálos mérget isznak, nem árt meg nekik. Betegekre teszik kezüket, és azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus, miután szavait befejezte, fölment a mennybe, és az Isten jobbján foglalt helyet. Azok pedig szétszélettek, és mindenütt hirdették az igét. Az Úr együttműködött velük, és tanításukat csodákkal kísérte és hitelesítette.
5: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit című művész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részeket, részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.
1: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Augusztus 29-e. Nem bírtuk tovább elviselni. Ezt Pál apostolnak a tesszalonikai hívekhez írt első levelében olvassuk a 3. fejezet első versében. Nem bírtuk tovább elviselni. Ez a levél talán az Új Szövetség legkorábbi könyve. Pál Korintusban a Cselekedetek 18. fejezete szerint, tehát Pál Korintusban írta az Új Szövetség első iratát, Krisztus után úgy 50 körül. Az aggodalom és az öröm szülte meg ezt a levelet. Pontosabban fogalmazva, ezeket a körülményeket használta fel Isten lelke. Pál aggódott főként Isten ügye iránt. Tudta, hogy az Úr kezében van az evangélium hirdetése, mégis tudni akarta, hogy nem volt-e hiába való a fáradozása Tesszalonikiben. És az ottani testvérek az üldözések ellenére kitartottak-e? Milyen emberi képet fest az apostolról az ige? Ugyanis ez az aggódás már-már elviselhetetlenné lett. És az apostol nem győzte tovább türelemmel, ezért elküldte Athénból Timóteust, hogy hírt halljon a tesszalonikai gyülekezetről, és munkatársa által tovább bátorítsa őket. A jó hírek, amiket Timóteus hozott, megvigasztalták, örömre hangolták, aki felüdült. Ez a bizonyosság adott neki erőt a továbbiakhoz. Adj, Uram, olyan szigeteket az életben, amikor bizonyossá lesz számunkra, hogy munkánk nem hiába való, sem a hétköznapokban, sem a te ügyedben járva. Add meg azt is, Uram, hogy egymást fel tudjuk üdíteni örömünkkel és szilárd hitünkkel, ahogy Pált is felüdítették a tesszalonikai testvérek. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Roberto Pezzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Alkalmatlankodók vagyunk. Az imádság nem csak érzés, amelyet ápolnunk kell, hanem gondolkodásmód. Az Isten atyaságára való támaszkodás és az Isten gyermekeinek szabadságában való élés az a simpár, amelyen életünk megtanulhat előre haladni. És hogy hogyan állunk ezzel a két dologgal, az Isten atyaságára való támaszkodással és a gyermekek szabadságával Jézus tanítást ad. Mondjuk, olvassuk Lukácsnál, hogy valamelyiketeknek van egy barátja, és az éjfélkor bekopog hozzá ezekkel a szavakkal. Barátom, adj kölcsön nekem 3 kenyeret, útról érkezett egy barátom, s nincs mit enni adnom neki. De az kiszól, ne zavarj, az ajtót már bezártam, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk, nem tudok fölkelni és adni neked. Mondom nektek, ha azért, mert a barátja nem kell fel, hogy adjon neki, amiatt, hogy nem tágít, mégis fel kell, és ad neki annyit, amennyire szüksége van. A leggyakrabban visszatérő kifejezés a barát ebben a példázatban. Megértjük az üzenetet. Az ember egy baráti kapcsolat alapján lép be és marad meg az imádságban. Jézus számára ez a szempont annyira fontos lesz, hogy nem sokkal a halál előtt úgy dönt, hogy tanítványait barátainak nevezi, és elmondja nekik mindazt, ami az atyával való szeretet kapcsolatát érinti. Az evangélium szerint az ember annyiban válik képessé imádkozni Istenhez, amennyiben szeretettel elfogadja a barátságát, és hajlandó a szavaival és életével viszonozni. Az egész párbeszéd e körül a téma körül forog. És arra világít rá, hogy milyen attitűdöket tesz lehetővé az igazi barátság. 3 barátról van szó. Az elsőt váratlanul meglátogatja egy második barát, amikor hazatér egy útjáról. Az első barát, mivel nincs mit adni neki, úgy dönt, hogy elmegy a harmadik baráthoz, jól lehet már későre jár az idő. Az utóbbinak, a harmadik barátnak semmi kedve nincs fölkelni, fölébreszteni a gyerekeket, aztán, hogy az éléskamrába menjen. De végül persze megteszi. Az ok egyszerű. Az éjszaka közepén érkező barát annyira követelőző, hogy lehetetlen nem teljesíteni a kérését. Spontán vetődik fel a kérdés, miért számít az imában értékes tulajdonságnak az, ha követelőzök? Ha a követelőzők, az alkalmatlankodásig menően követelőzők vagyunk. Ugyanis az életben ezt hibának és a jól neveltség hiányának tulajdonítjuk. Nos, valószínűleg azért, mert az erőltetés, amelyről Jézus beszél, s amelyet a barát kérlelésével és zaklatásával foglalhatunk össze, abból a meggyőződésből fakad, hogy mindig tudunk valami jót kapni, érdem és szégyenkezés nélkül, a barát nagylelkű szívétől. A példabeszéd ugyanis éppen ezt mondja el. Az útról későn hazatérő barát nem fél bekopogni és vendéglátást kérni éjszakára. Ez a szégyentelenség ugyanezt a magatartást váltja ki a vendéglátóból, aki szintén nem szégyel oda menni egy másik barátjához, hogy ételt kérjen tőle, mert tudja, hogy nem csalatkozhat reményével. Egy szóval, a barátoknak ebben az erényes körében, ami a dolgokat mozgásba hozza, és ilyen gondoskodásra késztet az, hogy a kölcsönös megbecsülés és a bizalom légkörében jót gondolnak egymásról. Ebből az érzésből fakad az alkalmatlankodás lehetősége annélkül, hogy az helytelen lenne. Sőt, amikor megtapasztaljuk annak lehetőségét, hogy valami jót tegyünk egy barátunkért, elnyerjük annak szabadságát, hogy barátunkat olyan helyzetbe hozzuk, hogy azt ő ugyanazt megtegye értünk.
1: Roberto Pezzolini a Pápai Ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Lelkesedni tudunk a hazáért valamennyien, de fel tudjuk-e a hazának áldozni pillanatnyi érdekeinket, pártszeretetünket, kicsinyes gyűlöltségeinket? Tudunk-e egyesülni a haza körül? Ha ezt nem tudjuk, minden lelkesedésünk hasztalan. Ötvös Józseftől idézve egy gondolatot köszöntöm Önöket. Az Interarma Caritas fegyverek között a szeretet 15. évfolyamának 628. adásában a szerkesztőt Fodor Endrét hallják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Először műsorunk tartalmából. A Honvédség híreiből válogatok, amelyben először az augusztus 20-ai tisztavatásról szólunk.
1: Leginkább büszkeséggel tölt el, hogy letettük a tiszti esküt. Úgy gondolom, hogy ez mindannyiunk számára olyan emlék lesz, amelyre szívesen emlékszünk vissza. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy főhadnagyi rendfokozatban kezdhetem meg a tiszti pályafutásomat. Szerintem nagyobb felelősséggel jár, de teher alatt nő a pálma, szóval én örülök neki.
0: Katonazenekari fesztivált rendeztek ezúttal is Székesfehérvárott.
2: A zenetörténetben Fricsai Richárd, alezredes katonakarmester, nagyon meghatározó alak volt. Az 1900-as évek elején élt és alkotott itt, egy egészen elképesztően erős karakterű és egy nagyon széles látókörű muzsikusról, művészemberről beszélünk.
0: Idézünk egy korábbi felvételt, egy helyőrség induló születését.
3: Civil ember is valahogy egy picit átérzi azt, hogy a fegyelem, mit jelent a katonazene, mit jelent az, hogy együtt lenni. Mert ez számomra egy olyan csodát jelent, éltet, szabadságot ad, felszabadít.
0: Folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását.
4: Ha egyszer hazakerülök, szeretném megírni ezt a témát valami ilyesféle címmel, a partizánok és mi magyarok. Eddig még a fogalmát sem ismertem ennek a szónak. Most aztán benne vagyok a különböző összefüggéseiben.

0: Előző adásunkat követően augusztus 20-án Szent István ünnepén mintegy 170 főtett ünnepélyes esküt a budapesti Kossuth Lajos téren. A Zrínyi Katonai Filmstúdió felvételén az elhangzás sorrendjében hallják majd Magyar Péter miniszterelnököt, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi minisztert, valamint Gyarmati Ádám hadnagyot, az eskü előmondóját, és Kovács Korinna hadnagyot, Varjú Gergő főhadnagyot, most felavatott tiszteket.
1: A hazáért két egyszerű szó, de egy katonának talán nincs két fontosabb szó az életében. Benne van az esküjük, benne van az egyenruhájuk, benne van minden hajnal, amikor szolgálatba indulnak, minden döntés, amelyet parancsnokként meghoznak, és benne van minden ember, akit rájuk bíznak. És benne van az is, hogyha egyszer eljön a pillanat, amikor Magyarországnak szüksége van önökre, akkor nem kérdezik meg majd, hogy nehéz-e. Nem kérdezik meg, hogy kényelmes-e. Nem azt kérdezik, hogy más megtenné-e helyettük, hanem teszik a dolgukat, mert ezt jelenti szolgálni. A haza egy vállalás, közösség, hűség. Magyar az, aki ezt a hazát a sajátjának érzi, aki hozzátesz, aki dolgozik érte, és aki szükség esetén megvédi.
2: A tiszti rang az nem csak rang, az felelősség. Felelősség azokra az emberekkel kapcsolatban, akik rátok bízzák a döntést. Felelősség a katonáitokkal szemben, és felelősség Magyarországgal szemben. A tiszti rang nem a tekintély. A tekintélyt azt ki kell érdemelni. Az eskü szavai nem azon a napon válnak fontossá, amikor kimondjuk őket, hanem azokon a napokon, amikor nehéz megtartani őket. Bárhová vezesse önöket a szolgálat, soha ne felejtsék el, kinek tettek ma itt esküt.

0: büszke vagyok magamra, és a tisztársaimra, akik mögöttem álltak, és végig hangosan mondták az esküt. Igazából bíztam magamban, de erős feladatal volt többiek között is, és amikor tegnap a honvédelmi miniszter úr engem választott, a nagy büszkeséggel töltött el.
1: Ez volt az utolsó végrehajtásunk, és nem lesz több. Nem lesz újrázás, nem lesz semmilyen javítás, ez az egy esélyünk van, és szerintem ezt ki is használtuk, és a lehető legjobb formánkat nyújtottuk a mai napon.
2: Leginkább büszkeséggel tölt el, hogy letettük a tiszti esküt. Úgy gondolom, hogy ez mindannyiunk számára olyan emlék lesz, amelyre szívesen emlékszünk vissza. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy főhadnagyi rendfokozatban kezdhetem meg a tiszti pályafutásomat. Szerintem nagyobb felelősséggel jár, de teher alatt nő a pálma, szóval én örülök neki. Közvetlen családtagjaim jöttek el megnézni a tisztavatásomat. Biztos vagyok benne, hogy most nagyon büszkék rám, és köszönöm nekik, hogy végig támogattak engem.
3: Székesfehérváron ismét megrendezték a Fricsei Richárd regionális katonazenekari fesztivált. Az Rínyi Katonai Filmstúdió felvételén az elhangzás sorrendjében megszólal Baráth Ernő, a Honvédelmi Minisztérium humán stratégiáért felelős helyettes államtitkára, és Ruf Tamás őrnagy, a Székesfehérvár helyőrség zenekar karnagya.
4: Ez egy olyan rendezvény, amely jól példázza mindazokat az értékeket, amelyeket mi, a honvédelem ügyész szolgálók elkötelezetten képviselünk. Ahogyan a katonazenekarok őrzik és tovább viszik a rájuk bízott örökséget, új utakat, új hangokat keresnek, úgy, ahogy a honvédelem szervezete is egyszerre épít a múlt értékeire, és fejlődik a jövő kihívásaihoz igazodva. Valljuk, hogy fesztiváljaink résztvevői, hallgatói többet kapnak egy kiváló zenei programnál. A katonazene a Magyar Honvédség egyik legszebb és legfontosabb hagyománya.
5: Székesfehérvár sok mindennek a városa, ugye a királyok városaként szokták emlegetni, de gyakorlatilag Fricsei városaként is ismerjük, hiszen a zenetörténetben Fricsei Richárd alezredes katonakarmester nagyon meghatározó alak volt. Az 1900-as évek elején élt és alkotott itt, egy egészen elképesztően erős karakterű és egy nagyon széles látókörű muzsikusról, művészemberről beszélünk. Aktív másfél évtizedet töltött el itt a városban, és ezt a város úgy hálálja meg, hogy az emlékét ápoljuk és őrizzük.
3: Honvédségi hírekből válogattam, az Rínyi Katonai Filmstúdió készítette a felvételeket, ezekből szerkesztettem a tudósításokat. További híreket, videóbejátszásokat honvédelem.hu oldalon találhatnak. Ajánlom szíves figyelmükbe. Ha már katonazenéről volt szó, akkor idézzünk egy korábbi felvételt, egy helyőrség induló születését. 43-as induló. Nem egy 48-as katona indulóra kell gondolni, hanem egy maira. A 43-as induló a Magyar Honvédség 43-as számú Nagy Sándor József híradó és vezetés támogató ezred új indulója. A zenét itt a műsorunkban is már megszólaló Ruf Tamás szerezte, és a székesfehérvári helyőrségi zenekar tolmácsolta a nemrégiben szélesebb közönség előtt a 10. alkalommal megrendezett katonazenekari kerekasztal elnevezésű eseményen.
6: Tényleg nagyon szeretném, ha még egyszer eljön egy ilyen virágkor, amikor hatalmas zenekarok vannak, és a csapból is a katonazene folyik. És erre az alakulatunk parancsnoka azonnal kapott az alkalmat, és azt mondta, hogy na, akkor most itt az alkalom, és elkezdhetjük ezt a virágkort ismét feléleszteni, és az akkori kor gyakorlatát élesszük fel, hiszen az akkori katonaszenek zenét is szereztek, és főként indulókat komponáltak. Ezeres úgy felkért, hogy ha már eddig nem volt, akkor én most komponáljak a 43-as ezrednek egy indulót. És én azt gondoltam, hogy ezt nem gondolta komolyan, mert hogy én nem vagyok zeneszerző, és ezt jelentettem is ezeres úrnak, de kiderült, hogy én nagyon komolyan gondoltam, és hát igyekeztem eleget tenni ennek, megszületett az ezred induló. Az első rosta a zenekar volt, utána mertem ezres úrnak ezred vezetésének bemutatni, és most van az első alkalom, hogy kihozzuk a civil közönség elé. Kérem, fogadják sok szeretettel a Magyar Honvédség 43. Nagy Sándor József híradó és vezetés támogató indulóját. Az indulóban egyébként énekszót is fognak hallani, mert a triójában felhangzik az A tábori távirászok című nótának egy átdolgozása. Fogadják sok szeretettel!

minden zenekar nagyon fontos, és főleg a katonazenekar. A kapcsolat a katonák és a civilek között nem elég csak az, hogy beszélünk róla, hanem a zene a legcsodálatosabb dolog, ami összeköt bennünket, és a katonák zenéje, a fuvolzene az pedig számomra, mint ahogy látja, én itt vagyok a kerekasztal minden egyes előadásán, de én elmegyek Móra is, elmegyek a vasutasokhoz is, nagyon-nagyon fontosnak tartom. A lelki világukat sugározza vissza, és a civil ember is valahogy egy picit átérzi azt, hogy a fegyelem mit jelent, a katonazene mit jelent, az, hogy együtt lenni, mert ez számomra egy olyan csodát jelent, éltet, szabadságot ad, felszabadít, szóval számomra ezt jelent.

Katonazenekarok szerepe véleményem szerint az elsősorban hagyományőrzés, hiszen olyan kort élünk, amikor egyre kevésbé figyelnek az emberek a hagyományokra, de talán pont ezért egyre fontosabb, hogy valaki ezeket a régi kulturális hagyományainkat ápolja, és a katonazenekar az erre egy kiváló közeg. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy lépést is kell tartani a kor új kihívásaival, tehát ez egy borzasztó összetett feladatkör, ami a katonakarmesterek és a katonazenészek munkásságát ma jellemzi, hiszen úgy kell ezt a hagyományápolást végezni, hogy figyelemfelkeltő dolgokat kell a fiatalok számára nyújtani, a fiatalok és az idősebbek számára egyaránt. Én ezt úgy szoktam megoldani, hogy mindig műsorra tűzök olyan lendületes fiatalos zenéket, amik kifejezetten a mai kor zenéjét jellemzik, amit ismernek a fiatalok, és ezáltal egy kicsit közelebb hozom magunkhoz őket. Ezek után következik, visszakanyarodunk az időben, visszakanyarodunk régebbi zenékhez, esetleg egy kicsit felfrissítve. Én azt vettem észre, hogy nagyon hálásak a fiatal emberek egyébként ezekért a katonazenei koncertekért. Szeretik hallgatni a katonazenét, és régebben, még a katonazenészi pályám elején tartottam ezektől a hagyományőrző koncertektől, ahol indulókat játszottunk, ahol tradicionális zenét játszottunk. Ma azt látom, hogy az emberek ezt is szeretik. Ha megjelenik a főutcán egy katonazenekar masírozva, ott mosolyt csalunk a 10 éves korosztály arcára és a 70 éves korosztály arcára egyaránt. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egyértelmű jele annak, hogy nekünk ezt tovább kell vinnünk, és tényleg ez a hivatásunk, hogy a fúvós zenét azt népszerűsítsük az emberek.

0: 2013-as felvételt idéztünk az előbbiekben. Ez alatt a 15 év alatt már másodjára kezdtük el Nádasi Alfonz hadinaplójának felolvasását, az újabb részt ezúttal is Bőzsöny Ferenctől hallják.
1: Minden sebesültet beteget leadtunk a 109-es vonatnak. Ma néztem az első amputálást. Szabó Kálmán gyönyörűen operált. Szegény honvéd járőrben volt ma reggel. A kettős vágányú sín között lépett tányér aknára a jobb lábával. A partizánok azt tesznek, amit akarnak, hogy nincs több baleset, csak az bizonyítja, hogy nem kaptak több parancsot. Hogy nem járnak túl mindenki eszén, csak azért van, mert valami felsőbb terv szerint várniuk kell. Hogy minket, magyarokat, határozottan megkülönböztetnek a németektől, ez legalább a mi becsületes színvallásunkat jelenti. Pontosan tudják, hogy utáljuk a háborút, és legszívesebben még ma hazamennénk. Magam még keveset tapasztaltam kinn, mert ritkán jutok az első vonalba, de annál többet mesélnek az onnan jött tisztek és bakák. Ha dicsekvésről van szóból, persze a 90%-at leszámítom, de még így is elég marad. Ha egyszer hazakerülök, szeretném megírni ezt a témát valami ilyesféle címmel: a partizánok és mi magyarok. Eddig még a fogalmát sem ismertem ennek a szónak. Most aztán benne vagyok a különböző összefüggéseiben. Eddig a sok piszkos eseten kívül több határozottan hazafias, hősies esetet ismertem meg. Annyit már is látok, hogy ez nem magyarnak való. Nem is hiszem, hogy magyar ember tudna igazán partizán lenni. Meglátogatott Németh József főlelkész, elhozta a 109-esek új lelkészét, Gáspár Márton, egri egyházmegyés papot. Minden tiszteletem a protestáns lelkészeké, de sokszor az a benyomásom, hogy összefogás ide vagy oda, de nem lehet menteni azt a sok ostobaságot, ami itt kint tesznek, mintha náluk is a legalját küldenék tábori ténylegesnek. Elképesztő eseteket látok és hallok ez alatt a rövid idő alatt. Éppen most folyik az első hadosztálynál a tiszti gyűlés, ahol a kocsis beszédű, trágár kifejezésű protestáns hadosztály vezető lelkész ügyét tárgyalják.

0: Köszönöm a figyelmüket. Az Interarma Caritas fegyverek között a szeretet 15. évfolyamának 628. adását hallották, amelyet minden szerdán 19 óra 25 perctől, ismétlésben szombatonként 13 óra 25 perctől, hétfőnként 1 óra 35 perctől követhetnek itt a Mária Rádióban. Visszahallgatható valamennyi műsorunk a rádió honlapján. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották, a tábori lelkészi szolgálat nevében kívánok további tartalmas rádiózást valamennyiüknek. Deák Ferenc gondolataival búcsúzom. Önsorsunkról magunk rendelkezhetünk, s ha kockára tesszük azt, önmagunk szenvedjük kárát. De mások sorsát, mit a bizalom hitünkre bízott, a haza sorsát, mely becsesebb előttünk saját életünknél, féltenünk kell minden veszélytől, s a szeretet óvatosságával kell azt megőriznünk. Kockáztathatunk mindent a hazáért, de a hazát kockáztatnunk nem szabad. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket, Lukovics Milánt hallották.
3: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretélyért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!

0: Hírek.
1: Leó pápa köszöntötte a toszkánai, amiatt a hegyen álló kereszt felavatásának 80. évfordulóját. Bodajkon rendezik meg a székesfehérvári egyházmegye kegyhelyeinek találkozóját. Tanévnyitó értekezletet tartottak a hajdudorogi főegyházmegyében. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A Szent Atya augusztus 24-én Pietro Parolin bíboros aláírásával táviratot küldött a Montepulciano-i pienziai megyéspüspöknek abból az alkalomból, hogy a Monte Amiatán álló II. Világháború végén megrongált 22 méteres kovácsoltvas keresztet 80 éve rekonstruálták, tájékoztatott a Vatikán Rádió. A kereszt világítását 12. Pius pápa kapcsolta be Rómából rádiós összeköttetéssel, távirányítással 1946. augusztus 24-én éjjel. A Szent Atya táviratában kiemelte, hogy ez a jelentős évforduló megújult tudatosságot ébreszen a megváltás szimbóluma iránt, hogy annak meghívása jegyében felfele tekintsünk, és hogy együtt járjunk a jóság, a szolidaritás és a béke ösvényein. A hegycsúcson ragyogó kereszt fénye ragyogjon fel a rácsodálkozók szívében is. Köszöntője végén apostoli áldását küldte az ünnepélyes szertartáson jelenlévőknek. Először rendezik meg székesfehérvári egyházmegye kegyhelyeinek találkozóját Bodajkon. 5 kegyhely, 1 édesanyja címmel a szeptember 12-i rendezvényre várják a bodajki búcsúra érkezőket és a gyalogos zarándokokat is, tájékoztatták a szervezők az MTI-t. A témában tartott pénteki sajtótájékoztatón Spányi Antal megyéspüspök elmondta, hogy a székesfehérvári egyházmegyének több jeles búcsújáró helye van, a magyarországi egyházmegyék közül a legtöbb, és külön-külön mindegyiknek van társadalmi küldetése. A püspök bejelentette, hogy hagyományteremtő szándékkal meghívták Bodajkra a másik 4 búcsújáró helyet, Ercsit, Vértessomlót, Alsószent Ivánt és Makkos Máriát is, hogy bemutatkozzanak a kegyhelyek, kiállíthassák kegyképeiket, illetve közös imádságot is tarthassanak. A jövőben mindig másik kegyhelyen fogják megünnepelni a kegyhelyek találkozóját. Idén is tanévnyitó értekezlettel indult a közös munka a hajdudorogi főegyházmegye területén működő oktatási intézmények vezetőinek és lelki vezetőinek, közölte a hajdudorogi főegyházmegye. Augusztus 25-én a Debreceni Szent Bazil középiskola munkatársai látták vendégül a kollégákat. A Szent Bazil középiskola sokrétű oktatásban részesíti a tanulókat, helyet adva a matematika mellett a cukrász, a szakás, a fodrász, kozmetikus képzésnek is. A feladatokban nem csak a debreceni, hanem a nyíregyházi és kisvárdai intézmények tanulói is bekapcsolódnak, erősítve ezzel a bazilos összetartozást. Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolita köszöntőjében rávilágított az idei tanév jelszavának fontosságára, Jézus szavaira. Világítson a ti világosságotok. Az iskolában ezért nem csak tudást kell átadni, zárta köszöntőjét a hajdudorogi érsek metropolita. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázza a Szentírást.
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a Perikópa, a vasárnapi olvasmány és evangélium magyarázatának műsorában. Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Rászedtél, Uram, s én hagytam, hogy rászedj. Erősebb voltál nálam, és legyőztél. Nevetségessé váltam napról napra, aki csak lát, mind kicsúfol. Ahányszor csak beszélek, azt kell hallanom, azt kell hirdetnem, erőszak, romlás. Az Úr szava így minden nap gyalázatomra vált és csúfságomra. Már azt gondoltam, nem törődöm vele, nem beszélek többé a nevében. De ilyenkor, mintha tűz gyúlt volna szívemben, és átjárta minden csontomat, s ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam, és nem tudtam elviselni. Ez az Isten igéje. Ez a részlet, amit hallottunk Jeremiás próféta könyvéből, ez a vallomásokból való, amelyik a 14. fejezettől tart éppen idáig a 20. fejezetig, amely személyes jellegű, és Jeremiásról a meghívásából tudjuk, hogy nem akarja elfogadni a prófétai meghívást, mint általában meghívás történetekben. Mindig van egyfajta vonakodás. És panasz is van benne Jeremiásnál nagyon gyakran, amikor tulajdonképpen kimondja, hogy hát csalódás neki a prófétaság, mert olyan dolgokat kell mondani, amit esetleg megfontolna és nem mondana. Például a 15. fejezetben, amikor az Úr másodszor is meghívja őt, ezt mondja: ha szavaid elém kerültek, csak úgy nyeltem őket, kedvem telt szavadban, és öröme szívemnek, mert a te nevedet viselem, Uram, seregek Istene. Nem leltem benne örömöm, hogy a vigadozók közében üljek, súlyos kezet terhe alatt egyedül ültem, mert méltatlankodással töltöttél el. Miért nem szűnik meg fájdalmam, és a sebem miért nem akar meggyógyulni? Bizony olyan lettél számomra, mint a csalóka patak, amelynek vízeire nem lehet számítani. És az Úr akkor így válaszol neki: ha visszatérsz hozzám, visszafogadlak szolgálatomba, és ha csak nemes dolgokról szólsz, mellőzve mind, ami megvetni való, akkor mint egy szájammá teszlek, nekik kell hozzátérniük, te ne térj hozzájuk. Erős ércfallá teszlek ezelőtt a nép előtt, harcolni fognak ellened, de nem győznek le, mert veled vagyok, hogy megmentselek és megszabadítsalak, mondja az Úr. Kiszabadítalak a gonosztevő kezéből, és kimentelek a hatalmasok markából. Ez mind ide tartozik, tehát mutatja a prófétai hivatásnak a kettőségét. Már az első fejezetben ugyanezek a gondolatok megismétlődnek, és úgy látszik, erről általában nem szoktunk beszélni, hogy Jeremiás prófétának elege lett a prófétai hivatásból, és itt is mondja, hogy mint a csalóka patak, amelynek vizére nem lehet számítani, ahhoz hasonlítja az Urat. És itt is a mai részletben, itt a 20. fejezetben mondja, hogy mennyi mindent el kell viselni az Isten szava miatt, hogy nem szeretné azt mondani, hogy erőszak, romlás, de hát ezt kell neki mondani. És így az Úr szava gyalázatomra, csúfságommá vált. Már azt gondoltam, ugye, hogy nem törődök vele, de azt mondja utána, mintha mégis, mintha tűz gyúlt volna a csontjaimban, és nem tudok ellenállni az Úrnak, mégiscsak mondom. De ott van benne ez a dilemma, hogy Egyrészt az Úr szava miatt üldöztetésért, másrészt mégsem tudok más tenni. Már a meghívásánál mondja, hogy ne ijedj meg tőlük, mert különben én ijesztelek meg. Tehát a próféta ott van az embereknek az elvárása és az Isten elvárása között, e között örlődik. És az a kérdés, hogy ki mellett teszi le aztán a voksot. Végül, amikor elmondja a panaszt, hogy itt is, hogy nevetségessé váltam, aki csak lát, mind kicsúfol. De utána azt is mondja, hogy de ilyenkor, mintha tűz gyúlt volna szívemben, és átjárta minden csontomat. S ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam, és nem tudtam elviselni. Tehát ezt az ellenállást az Úr szava iránt a próféta végül is nem teszi, és az Úr oldalára állt. De ez egy nehéz hivatás, ezt átérzi a próféta. Most folytatjuk az evangéliummal, amelyik folytatása éppenséggel, és hozzátartozik a múlt vasárnapi, a 21. vasárnapi vallomáshoz, ahol Pétert ugye Jézus megdicséri, hogy boldog vagy Simon János fia. Most jön a folytatás, itt a 16. fejezetben, mikor Jézus elkezd beszélni a szenvedésről. Evangélium Szent Máté könyvéből. Ettől kezdve Jézus jelezni kezdte tanítványainak, Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól. Megölik, de harmadnap feltámad. Péter félrevonta, és szemrehányást tett neki ezekkel a szavakkal. Isten mentsen, Uram! Ilyesmi nem történhet veled. Megfordult és rászólt, távozz tőlem, sátán, botránkodsz azt, mert nem arra van gondod, amit az Isten akar, hanem arra, amit az emberek akarnak. Ezután Jézus így szólt tanítványaihoz. Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki azonban értem elveszíti, az megtalálja. Mi haszna van az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de a lelke kárát vallja? Mit is adhatna az ember cserébe a lelkéért? Eljön ugyanis az ember fia atya dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Ezek az evangélium igéi. Hát nagyon is rímel Jeremiás prófétának a vallomására, amit az olvasmányban hallottunk, csak itt meg van osztva, mintha az egyik oldalát mondaná Péter, hogy meg akarja menteni, és a jót szeretné, hogy Jézussal is jó történjen. Velük is, hogy minden nagyon szép legyen, semmi gond, probléma ne legyen. Szenvedés, hogy kereszthordozás, meg ez, az egyikünknek se kell. Ettől szabadulni akarunk. És Jézus pontosan ezért mondja Péternek, hogy távozz tőlem, sátán. Nem ördögnek nevezi, hanem ellentmondónak, így kell ezt érteni. Szó szerint úgy kell fordítani, hogy ez a hopiszó mú, ez a görögben azt jelenti, hogy mögém. Tehát állj be a sorba, és inkább kövessél, mint hogy nekem elmondanád, hogy hogyan is kell a megváltást végbe vinni. És ez a rész, sokan mondják, hogy itt a Jézusnak a jövendőlése, hogy Jeruzsálembe kell mennie, a vének, főpapok megölik, de harmadnap föltámad, hogy ennek a jövendőlésnek, tehát amikor Jézus ugye háromszor megjövendőli a szenvedését az evangéliumokba, ez mintegy a tartalmát adja, vagy a vázlatát a passiónak. És a passió ezt követi, ezt egy neves szentírás tudós említette. Ugyanakkor Péter egy kicsit azt lehet mondani, hogy intelligens, Jézust mint egy félrevonja, és úgy négy szem közt tesz neki szemrehányást, hát Uram, Isten mentsen. Hát mit mondhatott volna rá? Az, hogy Uram, már alig várjuk, hogy megfeszítsenek, emberileg érthetők Péternek a szavai, de Jézus más dimenzióban van, az Isten világában, nem az emberek világában. És ami itt szörnyű, meg nehéz, meg minden, az az Isten világában érdemszerző. Ezt, és Jézus ezzel vált meg bennünket. És utána Jézus, amikor Péternek ezt mondja, hogy hát te neked arra van gondod, amit az emberek akarnak. Ugyanúgy Jeremiás is, amikor csúfolják minden, hogy hát tulajdonképpen milyen jó volna, ha azt mondanám az embereknek, amit várnak, amit szeretnek hallani. Ehelyett romlásról, meg pusztulásról, meg ilyenről kell profétálnom, így fakad ki Jeremiás is. És Jézus megmondja, hogy az ő követése az bizony szenvedésekkel jár, kereszthordozással. Aki követni akar, tagadja meg magát. Tehát az embernek mindig is kell egyfajta önfegyelem a Jézus követéséhez. Tehát nem ez a világ által kínált, kényelmes, szép világ, ahol minden oké, ahol mindig minden a legjobban sikerül, amiről a reklámok szólnak. Nem ez az Isten világa, hanem hogy adott esetben az életünket oda kell adni. Mert aki minden áron meg akarja menteni az életét, tulajdonképpen erről szól a földi életünk, nagyon sok berendezése, hogy itt a földön ne szenvedjünk annyit, stb. Orvostudomány, reklám, stb., hogy lehet kényelmesen, egészségesebben, jobban, szebben élni. Ez nem is annyira ördögtől való, mert Isten azért nem mazohista, és nem bennünket feltétlenül a szenvedésre és a megpróbáltatásra akar rászoktatni, de azt is akarja mondani, hogy ez hozzátartozik az élethez. Ha minden áron ragaszkodni akarunk a kényelmünkhöz, adott esetben az állásunkhoz, akkor nem biztos, hogy az igazi életet, az örök életet meg tudjuk nyerni. Mert Jézus mondja, és mi haszna van az embernek, az egész világot megnyeri. Tehát, hogyha itt mindig többre törekszik, de a lelke közben kárt szenved. Szent László király is mondja, hogy földi dolgokban nehéz sáfárkodni, írja a Bencés apátnak, a Monte Cassinói apátnak, hogy imádkozzon bűnös lelkéért, mert földi dolgokban nehéz sáfárkodni. És mit adhat a cserébe az ember a lelkét? Itt a lelke az életet is jelenti. Jelenti az örök életet. És Jézus arról beszél utána nagyon logikusan, hogy hát majd eljön az ember fia angyalai kíséretében, és mindenkinek megfizet tettei szerint. Máté evangéliumában egyébként nagyon hangsúlyosak a tettek. A hegyi beszédben is. Gondoljunk csak a 7. fejezetben, ahol arról van szó, hogy milyen az okos ember, aki sziklára építi a házát, és milyen a balga, aki homokra, és ott az van, hogy aki hallgatja tanításomat, de nem követi azt, tehát abból nem származnak jó tettek, az tulajdonképpen olyan, mintha nem is hallgatná, és nem is követné Jézust. Ugyanakkor beszél itt Jézus arról, hogy aki elveszíti az életét, ez egy paradoxon. Az mégis megtalálja. Tehát nem arról van szó, hogy mindig veszítünk, hanem arról van szó, hogy adott esetben itt a földi életben is előfordul, hogy Isten megenged olyan pillanatokat, amikor kárpótol bennünket. Amikor fordulnak az események. Van ilyen sokszor a földi életben is, és akkor úgy érezzük, mintha Istennek az igazságossága működne. De Jézus itt arról beszél, hogy itt a földön teljes kárpótlást a méltatlanul hátrányos helyzetű emberek nem kapnak, de Isten ismeri a könnyeinket, azokat bizony számon tartja, ismeri a nehézségeinket, ismeri az áldozatvállalásunkat, és bizony, ahogyan mondja, hogy a hajszálunkat is számon tartja a mennyei Atya, tehát gondviselőnk, akkor ezeket a dolgokat egy pillanat alatt meg tudja fordítani, és akkor csak ámulunk, hogy Istennek milyen hatalma van, adott esetben itt a földi életben, de hát ennél sokkal több, amit tulajdonképpen az életünk végén, itt a földi életünk végén, a halálunk után képes nekünk adni. És erre viszont ráhagyatkozni, hogy amit úgy látszik, hogy elvesznek tőlem, amit elrabolnak tőlem, azt visszakapom Istentől a többszörösét. És mégis jobb, hogyha adott esetben ezt önként odaadom, mert tudom, hogy Istent nagy lelkűségben nem lehet fölülmúlni, és amihez itt görcsösen ragaszkodik az ember, nagyon sokszor azt elveszíti, de amit nagy lelkűen átenged, akár jó célra, vagy akár, mert megkárosítják, és nem kér igazságtételt, azt Isten, ha kell, rejtett módon is visszajuttatja nekünk. Jézus erre a lelkületre figyelmezteti Pétert, hogy tulajdonképpen az élethez a megpróbáltatások, szenvedések, kereszthordozás hozzátartozik, hozzátartozik a halál, az erőszakos halál is nagyon sokszor, de Isten el fog jönni, és mindent a helyére tesz, és minden a helyére fog kerülni. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázta a Szentírást.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. A Loretói litániát imádkozzuk.
1: Litánia Jézus Krisztus szent arcáról, megkérlelés az üdvözítő ellen elkövetett bántalmakért.

0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmaz nekünk!
0: Fiú Isten, a világ megváltója,
1: irgalmaz nekünk!
0: Szentlélek Isten,
1: irgalmaz nekünk!
0: Szent Háromság egy Isten,
1: irgalmaz nekünk!
0: Jézus Krisztusnak, az Isten fiának szent arca,
1: irgalmaz nekünk!
0: Imádásra méltó arc, melyet Szűz Mária és Szent József a legmélyebb tisztelettel imádtak, amikor először megpillantották.
1: Irgalmaz nekünk!
0: Imádásra méltó arc, mely az angyalokat, pásztorokat és királyokat a betlehemi istálóban magadhoz vonzottad.
1: Irgalmaz nekünk!
0: Imádásra méltó arc, mely az öreg Simeont és Anna proféta asszonyt a templomban örömmel eltöltötted.
1: Irgalmaz nekünk!
0: Imádásra méltó arc, mely az írástudókat a templomban bámulattal eltöltötted.
1: Irgalmaz nekünk!
0: Imádásra méltó arc, az isteni tökéletességek tüköre.
1: Irgalmaz nekünk!
0: Imádásra méltó arc, mely az Isten haragját lecsillapítottad.
1: Irgalmaz nekünk!
0: Imádásra méltó arc, a gonosz lélek félelme.
1: Irgalmaz nekünk!
0: Imádásra méltó arc, melynek szerénységes szelítsége az igazakat és bűnösöket magához vonzotta.
1: Irgalmaz nekünk!
0: Imádásra méltó arc, mely fényes vagy, mint a nap, s mely a táborhegyén dicsőségben ragyogtál.
1: Irgalmaz nekünk!
0: Imádásra méltó arc, mely a mi bűneinkért egész a földig lehajoltál.
1: Irgalmaz nekünk!
0: Imádásra méltó arc, melyet véres verejték borított.
1: Irgalmaz nekünk!
0: Imádásra méltó arc, melyet az áruló Júdás csókjával beszennyezett.
1: Irgalmaz nekünk!
0: Imádásra méltó arc, melyet egy poroszló megütött, s ellenségeit kigúnyoltak.
1: Irgalmaz nekünk!
0: Imádásra méltó arc, melyet leköptek és ütésekkel illettek.
1: Irgalmaz nekünk!
0: Imádásra méltó arc, melynek szent tekintete Pétert szeretettel és bűnbánattal eltöltötte.
1: Irgalmaz nekünk!
0: Imádásra méltó arc, melyet a kereszt nehéz terhe földre nyomott.
1: Irgalmaz nekünk!
0: Imádásra méltó arc, melyet Veronika a fájdalom útján megtörült.
1: Irgalmaz nekünk!
0: Imádásra méltó arc, melynek száját ecettel és epével itatták.
1: Irgalmaz nekünk!
0: Imádásra méltó arc, melyet a halál árnyéka elhomályosított.
1: Irgalmaz nekünk!
0: Imádásra méltó arc, melyet Mária és a szentasszonyok balzsammal megkentek, s szemfedővel letakartak.
1: Irgalmaz nekünk!
0: Imádásra méltó arc, mely sírba leszálltál.
1: Irgalmaz nekünk!
0: Imádásra méltó arc, s feltámadásod napján megdicsőült arc.
1: Irgalmaz nekünk!
0: Imádásra méltó arc, mely a legméltóságosabb oltári szentségben rejtve vagy.
1: Irgalmaz nekünk!
0: Imádásra méltó arc, mely a világ végén nagy dicsőségig közepette megjelensz.
1: Irgalmaz nekünk!
0: Imádásra méltó arc, bűnösök félelme.
1: Irgalmaz nekünk!
0: Imádásra méltó arc, az igazak öröme az égben.
1: Irgalmaz nekünk!
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmez nekünk!
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket!
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmaz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Uram, Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Jézusom, imádásra méltó arcod előtt térdre hullva kérünk, adj meg nekünk minden szükséges kegyelmet, mindenek előtt pedig arra kérünk, oldj szívünkbe oly érzelmet, melynél fogva soha ne vonakodjunk teljesíteni azt, amire belső megvilágításod bennünket ösztönöz.
1: Amen.
0: Jóságos Jézusom, te mondottad, kérjetek és adatik, keressetek és találni fogtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Add meg nekünk azon hitet, mely mindent elér, vagy pedig pótold magad, ami hiányoban hitünknek. Add meg nekünk nagy lelkű szeretetből nem csak a szükséges, hanem mindazon kegyelmeket, melyeket végtelen jóságodból csak várhatunk.
1: Amen.
0: Légy kegyelmes, Istenem, s nevezd meg könyörgésünket, a szorongatásaink közepette segítségül hívjuk szent nevedet, s szeretettel és bizalommal tekintünk föl szent arcodra. Hálát adunk neked, Istenem, minden jó téteményedért, s kérünk, hogy ültess szívünkbe a szeretet és hála érzelmeit, hogy így a dicső énekek árja folyjék ajkainkról örök tiszteletedre és imádásodra. Jézusom, vesd ránk irgalmasságod egy pillantását, fordíts felénk is, mint egykor Veronika felé szent arcodat. Nem kívánjuk, hogy testi szemeinkkel láthassunk, mert arra méltatlanok vagyunk. De vésd azt szívünkbe, hogy reád emlékezzünk, és ezen szent forrásból erőt merítsünk az élet harcának megvívására.
1: Amen.
0: Litániát imádkoztunk Jézus Krisztus szent arcáról. Megkérlelés az üdvözítő ellen elkövetett bántalmakért.

építeni, mert akkor a hídon is összefutnak és ölik egymást. Meg más az orientáció, elkezdik építeni innét a hidet, meg innét, és elmegy egymás mellett. De a Duna alatt van alagút. Tudod, mi ez? Akármilyen az a másik ember, akármilyen a felfogása, ha még hallgat a lelki ismeretére. Kinek a hangja az? Az nem az én hangom. Nincs appelláta, nincsen föllevviteli bíróság. Egész életében hazudott, gyilkolt, stb. Nathanson professzor, ez a zsidó. Hány ezer, valami 70 ezer abortus végzett el, mire egyszer meglátta az átvilágított édesanyában magzatot. Összeomlott, bűnbánatot tartott, és elkötelezte magát az életnek. Felszólalt benne az elfojtott lelki ismeret. Ez a két szemben álló csoport alatt az egyetlen kommunikáció. És van egy ilyen tantárgy, hogy lelkiismeret? Nincs. Pedig minden tantárgynál fontosabb. Az, hogy egy kamasznak megmondani, hogy bocsánat, ez a divat, meg ezt mondják, meg kipróbálják a drogokat, meg züllenek minden, de ezt ne tedd. Ezt ne tedd. Légy egyéniség. Nem kell neked beleszürkülni a szürkeségbe, hogy aztán sötétségbe zuhany. Igen, de Ádám bűne miatt elszakadva mégis az emberben maradt rés. Van egy elsődleges megnyilás az égre. Az értelem és a szabad akarat, a szeretet. A személynek két tulajdonsága. De honnét az én személyem, az énem? Hát az nem a sejtekből van. Minden predikációban elmondom, unalomig, hogy mindenki átvegye ezt, hiszen tudják. Nem én fedeztem fel, én semmit nem tudok. Legjobb a gondolkodáshoz az, hogy a sok mindent nem tudsz. Amikor fogantattál édesanyád méhébe, a sejtekből nem jött elő az éned, mert én szabad vagyok, a sejtek meg nem szabadok. Isten teremtette. Honnét a személy? Mikor Istentől elszakadt Ádám, éppen a személynek a fogalma zavarodott össze, hogy mi az ember. De valami maradt. És az első vatikáni zsinat kimondja Szent Pálra hivatkozva, hogy az emberi értelem a látható világból biztosan fölismerheti a teremtőt. Tehát megvan rá a képessége. Sajnos ezt a legnagyobb képességét az értelemnek nem használjuk. Mindig a kisebbel elégszünk meg a tudományos felfedezésekre, ami nagyon jó. Hát egy nagy Isten áldása. De természettudományok művelése az az értelemnek sokkal kisebb, végtelenül kisebb működése, mint az, hogy megkérdezem, hogy honnét van a létezés. Hát azért a dolgoknak nem csak az a érdekesség, hogy hideg-meleg, hogy így működik, hanem hogy léteznek. És megelégszünk a szeretetben is a kevesebbel, egy kis lötyögéssel, egy kis testiességgel. Pedig a test az a személyben van fölvéve. Nem keressük azt, hogy honnét van a szabadságom, mert a szeretetben szabadság van. Akkor azt jelenti, hogy Istentől. Hát akkor már meg is nyíltam egy kicsit a kereszténységre, mert ha Istentől van a szeretet, akkor nem lehet egyedül. Persze ezt nem találjuk ki. Istennek az irgalma Jézus Krisztusban felszakította benső életét, és ezért megszólítva Ábrahámot, 2000 év pedagógiával segített a pogányságból, pogányságnak abban, hogy majd amikor eljön a végső kinyílás, a kinyilatkoztatás, az apokalipszis

0: Jézus Krisztus. A názareti Jézusnak a föltárulása, akkor felismerhesse benne azt az Istent, akiről sejtette, hogy valaki. Mert ha valami, akkor ennek a világnak a része. És sejtette, hogy teremtő. Kedves testvéreim, ez a búcsúfia, amit hoztam. Erre utal a mai evangélium, ez az a szikla, amire építeni lehet. Család, szemét, családot, nemzetet. Éppen vasárnap lesz erről szó, hogy Péter azt mondja, te vagy Krisztus, az élőisten fia, te meg szikla vagy, és erre kell építeni. Mennyire összefüggnek a vasárnapok is a mélyben. Igen. Sokszor hallottuk az elmúlt évtizedekben, Isten, család, nemzet. Testvérek, becsületesség kérdése, hogy idézzük úgy, ahogyan ez mondatott. Soha nem így csak. Isten mindenek fölött. Tessék megjegyezni? Isten mindenek fölött. Család, nemzet. Tehát nem egy szintre helyezték. Mert ha egy szintre helyezik, akkor föllázadok. A szent szabadság, meg a szent nemzet, meg én nem tudom mi, azonosítja az istenséggel az embert. Aki ezt mondta, hogy Isten mindenek fölött, az nem tette a szemét, a családot, a nemzetet Isten rangjára, hanem megvallotta, hogy tőle van. Ugye megértitek? Isten mindenek fölött. Ezért Szent István az Istennek ajánlotta fel önmagát, családját, nemzetét. A boldogságos szűz az Isten szülő közvetítésével, az ő imájára bízta, az ő palástja alá helyezte, az ő oltalma alá, hiszen az ő méhében van az Isten fia. Hát ezt hoztam búcsú fiául. Ízlelgessétek, mint én gyerekként, a sifli óvasót. Ugye, azt se tudjátok, mi az. Sifli az mézes kalács. Olvasó az a rózsafüzér. Hoztak nekem Gyűdről egy olyan rózsafüzért, aminek a szemeit meg lehetett enni. De nem ezt hozták, hanem a meggyónt lelküket, a megtisztult szemüket. Hogy a bátyám akkor még nem volt a húgom, és a szüleim Isten szeretetével akartak engem szeretni, és a nemzetünket. Amen.
1: Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
2: Mária Rádió. Imaórák liturgiája. Kompletórium következik.
3: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.

0: Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből, minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy. Amikor lefekszel, s amikor fölkelsz.
1: Uram!

0: Látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendezhessünk. Aki él és uralkodik, mindörökkön örökké.
1: Amen. Adj a nyugalmas éjszakát, és amint halálig, mélyülő, tisztuló, hűséges szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Új kötet jelent meg a katolicizmus kínai történetéről. Leo pápa köszöntötte a toszkánai Amita hegyen álló kereszt felavatásának 80. évfordulóját. Zarándoklatot szervez a Domonkos Ifjúsági Mozgalom szeptemberben. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A katolikus egyház történetének kutatása Kínában címen megjelent a kínai vallási kulturális kiadó új kiadványa. A mű Louis Ziging professzor és Shanghai-li docens több éves kutatásának eredménye, amely a Yuan dinasztiától a 20. század közepéig követi nyomon a katolicizmus fejlődését Kínában, közli a Fidesz. A 28 tanulmányból álló kötet a kínai katolikus egyház fejlődésének intézményi és regionális története mellett bemutatja kiemelkedő személyiségeit is. A kiadvány szisztematikusan rekonstruálja a katolikus egyház elmúlt 600 évének történelmi fejlődését Kínában, különös tekintettel olyan kulcsfontosságú témákra, mint az egyházmegyék kialakulása, valamint az inkulturáció folyamata és a kortárs kérdések. Így fontos forrás lehet a vallás és egyház történeti kutatásban. A Szent Atya augusztus 24-én Pietro Parolin bíboros aláírásával táviratot küldött a Montepulciano-i Pienziai megyéspüspöknek abból az alkalomból, hogy a Monte Amiatán álló II. Világháború végén megrongált 22 méteres kovácsoltvas keresztet 80 éve rekonstruálták, tájékoztatott a Vatikán Rádió. A kereszt világítását 12. Pius pápa kapcsolta be Rómából rádiós összeköttetéssel, távirányítással 1946. augusztus 24-én éjjel. A Szent Atya táviratában kiemelte, hogy ez a jelentős évforduló megújult tudatosságot ébreszen a megváltás szimbóluma iránt, hogy annak meghívása jegyében felfele tekintsünk, és hogy együtt járjunk a jóság, a szolidaritás és a béke ösvényein. A hegycsúcson ragyogó kereszt fénye ragyogjon fel a rácsodálkozók szívében is. Köszöntője végén apostoli áldását küldte az ünnepélyes szertartáson jelenlévőknek. A Domonkos Ifjúsági Mozgalom szeptember 11-e és 13-a között zarándoklatot szervez Körmendről Vasvárra, ahol már a 13. század óta dokumentált a szerzetes rend jelenléte. Tájékoztattak az eseményről a domonkos nővérek. A mozgalom ezúttal nem hosszabb zarándokútra, hanem bemelegítő programra hívja a fiatalokat. A Mária út egyesület által kezdeményezett egy úton zarándoklat szervezői hívták meg a domonkosokat, hogy velük együtt vegyenek részt a hagyományos Vasvárra tartó zarándoklatukon. A kolostort is az 1250-es években domonkosok alapították, építették. A domonkosság hív minden fiatalt ide, hogy találkozzanak egymással, megismerjék a domonkosi múltat, és erősedjenek krisztusi identitásukban, hogy találkozhassanak olyan fiatalokkal, akik a keresztény jelzőt nem csak viselik, de meg is élik azt. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: راديو. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: Kedves hallgatóink, mai közös imánkat a Mária Pócsi Könnyező Isten szülőről nevezett imakör imádkozza a Mária Rádió kápolnájában. Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született. Világosság a világosságtól, igaz Isten, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek. Aki mi érettünk emberekért, és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. És megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett, és eltemettetett, és föltámadott harmadnapon az írások szerint. És fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által. Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és a jövendő örök életet. Amen. Hiszek egy Istenben, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szentségekben megerősítsen.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
3: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A világosság rózsafűzér első szent titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Akkor Jézus Galileából Jánoshoz ment, hogy megkeresztelkedjék, János 3.13. Jézus a vízbe lép, és világosság támad, mert megnyílik az ég. Világosság támad, mert Isten lelke ott lebeg a víz felett, és ott lebeg a bárány felett, s az Atya nézi szeretett fiát.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
3: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A világosság rózsafüzér második szent titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Szűz Mária közbenjáró hatalma Isten anyai méltóságában gyökeredzik. Isten általa akarta földre jönni. Ezért fordul a keresztény lélek a legnagyobb bizalommal Máriához. Mária közbenjárása Szent Fiánál a leghathatósabb.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőkkel. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kárnai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
3: Most és mindenkor, és örökön, örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzér harmadik szent titka, aki meghirdette Isten országát. Ettől fogva Jézus tanítani kezdett. Tartsatok bűnbánatot hirdette, mert közel van az Isten országa, Máté 4.17. Tanuld Mária titkát, s tiéd lesz az ország. Tanuld gyermekhitét, ártatlan egyszerűségét, alázatát, mert kicsinyeké az Isten országa.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, meghirdette Isten országát.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,
6: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
6: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzér negyedik szent titka, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Ne félj a csönd titkos mélységeitől, a szeretteitől, az emberektől való időszakos eltávolodástól, mert Isten találod meg helyette, ha keresed.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek.
5: Most és mindenkor, és örökkön, örökké, amen.
7: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzér 5. szent titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Élő kenyér, benne lélegzik az Isten. Élő kenyér, benne áldozza életét övéért. Élő kenyér, néven szólít a feltámadott. Élő kenyér, szeretetét sugározza, amikor imádod.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.

akik világdimenzióban szerepelnek, és eredményeik persze visszaáramlanak hazánkba is, és a másik a leszakadt rétegek tehetséges fiataljainak felemelésén, hiszen az alsó harmadból, a leszakadt rétegeknek is a legalsó harmadából a tehetségek alig kerülnek feltárásra, és a nagymérvű leszakadásból alig van felemelkedés. E téren is a különböző képzési programok, amelyek beindultak és összekapcsolják a teljesítményt a munkaszervezéssel és a segítséggel, tehát a karitatív elem is megjelenik, ez nagyon fontos. A kiművelt emberfők sokaságától függ a nemzet igazi hatalma. Ismét ugye Széchenyihez fordulok, őt idézem. Valóban így van. És a munkaerőpiac is a neveléstől, a tudástól, a képességektől, a szorgalomtól, a vállalkozás képességtől is, de elsősorban a kultúrától függ. És amely ország és nemzet saját kultúráját megbecsüli, az egyben a felemelkedés útjára is lép. Milyen gyorsan tudunk előre haladni? Kérném szépen, hát mennyi idő van, ameddig célba érünk, fő céljainkat tekintve, amelyek persze mindig változnak, fejlődnek. Erről az aténi vándor esete jut eszembe. A görög vándor megy az úton, és az útelágazásnál találkozik Arisztotelésszel. Hozzászól, kedves mester, mennyi idő alatt jutok Aténba? Arisztotelész válasza, menj. Másodszor, harmadszor is megismétlődik ugyanez, hát a vándor csóválja a fejét, neki indul elszomorodva, nem fog választ kapni. És 50 méter után, Arisztotelész utána szól, kedves fiam, körülbelül 3 óra múlva. De mester, hát én ezt 3-szor megkérdeztem. Ja fiam, ahhoz, hogy választ tudjak adni arra, hogy mennyi idő alatt érsz célhoz, ahhoz látnom kellett, hogy milyen gyorsan mész. Hát ezzel a kis történettel szeretném most befejezni, és azt kívánni, hogy a Jóisten áldja mindnyájuk életét és mindennapi munkáját. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrösi István közgazdász műsorát hallották.

0: kedves hallgatóink, Fráter Péter G. Coy homiliáját hallhatják, amely Pécsen hangzott el.
1: Nemrég egy barátommal beszélgettem az utazásról. Néhány perccel később hirtelen a telefonomon megjelenő összes hirdetés az utazásról szólt. Hol tudok repülőjegyet venni, és milyen helyeket érdemes meglátogatni? Veled is ugyanezt történt. A telefonjaink folyamatosan lehallgatnak. Valahányszor az internetet használjuk, a webböngésző nyomon követi, hogy milyen oldalakat látogatunk meg, és ezeket az információkat eladja az adatügynökségeknek, hogy személyre szabott hirdetéseket készítsenek. Cliff Hamby, aki egész pályafutását az adattudományban töltötte, egyszer azt mondta, az adat az új olaj. Az információs korban élünk. A vállalatok, sőt még a kormányzati szervek is folyamatosan információkat gyűjtenek tőlünk, mert az általuk gyűjtött adatok segítenek javítani az értékesítés és termelékenységet. Tudatosan vagy tudattalanul információkat is gyűjtünk emberekről. Minden alkalommal, amikor beszélgetünk valakivel, az agyunk összegyűjti és rendszerezi ezeket az információkat. A kérdés, a fontos kérdés az, hogy mit kezdünk az információkkal. Amikor elsőéves egyetemista voltam, egy barátnő megkérdezte, hogy elmehetek-e vele egy eladásra, egy helyre, amely azt ígérte, hogy segít a fogyásban. Ezt a céget a tévében reklámozták, beszámolókkal és hírességek ajánlásaival. Amikor odaértünk, találkoztunk egy nagyon barátságos értékesítővel, aki időt szakított arra, hogy elmagyarázza a megközelítésük mögött rejlő tudományos hátteret. Aztán jött az értékesítési prezentáció. Vegyél ilyen csomagolt ételeket, és garantáltan fogyni fogsz. De mivel diák volt, egyszerűen nem engedhette meg magának ezeket a csomagolt ételeket. Úgyhogy udvariasan megköszönte az idejét, és felálltunk, hogy távozzunk. Ekkor az értékesítő megváltoztatta a hangnemét, és agresszívan megtámadta őt szóban. Kövér akarsz maradni? Azt hittem, fogyni akarsz. Amint ezt kimondta, a lány sírni kezdett. Fogalmam sincs, hogy a túlsúlyosak megszényítése az értékesítési taktikájuk része, de nagyon ideges voltam, és közbe kellett lépnem. Így hát tettem egy lépést felé, és közé és a barátom közé álltam, és akkor rákiáltottam. Hé, nézd rám! Te pedig tűnj el! Azonnal bocsánatot kért, átnyújtotta a brossúrát, és azt mondta, hogy bármikor visszajöhetünk, amikor készen állunk a további megbeszélésre. Az életben az ember kétféle emberrel találkozik. Vannak, akik őszintén törődnek velünk, és a rólunk szerzett tudásokat arra használják fel, hogy bátorítást és segítséget nyújtsanak nekünk, amire szükségünk van éppen a megfelelő időben. És akkor lesznek olyanok, akik a tudást ellenünk a saját hasznukra fogják felhasználni. A tudósok úgy vélik, hogy Bartolomeo és Nathanael egy és ugyanazon személy. Amikor tehát Nathanael először találkozott Jézussal, Jézus a következő szavakkal dicsérte őt. Íme egy igaz izraelita, akiben nincs álnokság. Jézus nem a szkepticizmusáért kritizálta, hanem az őszintességért és az őszintességéért dicsérte. Biztos vagyok benne, hogy mindannyiunknak vannak olyan pillanatai, amikor bizonytalannak érezzük magunkat, és aggódunk amiatt, hogy mások mit gondolhatnak rólunk. Kritizálni vagy ítélkezni fognak felettem? Az agyunk úgy van programozva, hogy nagyobb súlyt tulajdonítson a negatív információknak, mint a pozitívaknak. Ez a különbség, tulajdonság, hogy képesek vagyunk gyorsan felmérni és reagálni a fenyegetésekre, biztosítja az emberek túlélését. Sajnos ez a negatív elfogultság a hajlamunk arra, hogy a negatívunkra koncentráljunk a kritikák és hibák felnagyításával, gyakran ellenünk dolgozik. Habár 9-en fejezték ki hálájukat, csak arra az egy panaszra vagyunk, vagy kritikára fogunk emlékezni, amit hallottunk. Bár könnyű a negatívumokra koncentrálni, ez nem segít abban, hogy meglássuk az objektív valóságot. Az sem fog segíteni a problémái megoldásában. Amikor kritizálnak minket, az idegrendszerünk egyfajta küzd vagy menekülj reakciót vált ki. Vagy megsebzettnek érezzük magunkat, és teljesen bezárkózunk, vagy védekező várunk, és ugyanolyan bántó szavakkal vágunk vissza, személyes támadásokkal, akár fokozhatjuk is a tétet. Jézus nem kritizálta Nátanaelt a szkepticizmusa miatt. Jézus azonban kedvességével segített Nátanaelnek a szkepticizmusát és a kétségeit hitté alakítani. Jézus segített Nátanaelnek, rendíthetetlen hitű emberré hűséges tanítványává és mártírrá válni. Sok évvel ezelőtt hallottam egy történetet, ami nagyon megrázott. Szóval sosem felejtettem el. Szóval ezt szeretném megosztani veletek. Volt egyszer egy lány, aki átlagos volt. Nem a szépségéről, vagy bármilyen különleges tehetségéről volt ismert. Akkoriban az volt a hagyomány, hogyha egy férfi meg akart kérni egy lányt házasságra, meg kellett keresnie az apját, és a házasság ajánlatot kellett tenni a mennyasszony családjának jószága való megtisztelésével, általában 2 tehénnel. Vagy 4-jel, ha a mennyasszony kivételesen szép volt. Egyszer egy járókelő víz nélkül utazott. Amikor a lány látta, hogy szomjas, együttérzést töltötte el, és vizet kínált neki. Mire befejezte az ivást, a lány már eltűnt a szem elől. Amikor hazatért, egyszerűen nem tudta elfelejteni őt. A mosolya és a kedves viselkedése beleszeretett. Eltelt néhány hónap, és elhatározta, hogy megtalálja. Így hát magával hozott egy szolgákból és tehenekből álló karavánt. A hír gyorsan elterjedt. Egy jóképű fiatalember feleségül keresett egy lányt. A fiatal lányok mind legszebb ruhájukban sereglettek ki a falu főterére, abban a reményben, hogy kiválasztják őket. De egyik sem érdekelte. Nézelődött, de a nő nem volt a tömegben. Csalódottnak és szomorúnak érezte magát. Aztán azt gondolta magában, lehet, hogy a kútnál van vizet meríteni. Oda szaladt ugyanahoz a kúthoz, ahol először találkozott vele, és lám, ott volt a lány, egy vödör vizet cipelt a feje fölött. Így folytatta. Én vagyok az idegen, akinek a múltban segítettél. Kérlek, el tudnál vinni az apádhoz? Igen, természetesen, mondta a lány, és most először vette észre jó képűségét. Amikor a fiatalember meglátta az apját, megkérte a lánya kezét. Házassági ajánlatot tett. Uram, beleszerettem a lányába. Uram, szeretném a beleegyezését kérni, hogy feleségül vegyem. Szeretnék felelni neked 10 tehenet. Az apa nagyon boldog volt, hogy ezt a fiatalember megkérte a lánya kezét. És különösen örült, hogy ilyen különös ajánlatot tett. 10 tehenet. A hír gyorsan elterjedt. És a falusiak másképp kezdtek bánni a lányjal. Becsülettel és tisztelettel bántak vele. Valahányszor az emberek meglátták egymás között, suttogtak. Tudod, hogy ez a lány nagyon különleges? Ő egy 10 tehenes lány. Ez arra késztette, hogy úgy viselkedjen, mint egy 10 tehenes lány. Méltósággal és tisztelettel. A tiszteletteljes és megbecsült bánásmód teljesen átalakította őt. Isten pontosan ugyanezt teszi velünk is. Nem vagy átlagos. szeretve vagy, soha többé nem kell aggódnod, amiatt, hogy Isten mit gondol vagy érez irántad. Néha elfelejtjük, mennyire különlegesek vagyunk Isten szemében. Ismer téged. Megért téged. Szalizi Szent Ferenc egyszer azt mondta, ha maszkot viselsz, az emberek a maszkodba fognak beleszeretni, nem beléd. Nem kell bizonytalannak érezni magunkat Jézus közelében. Míg jobban ismer minket, mint mi magunkat. Isten büszke a teljesítményeidre. Isten soha nem fog kritizálni a gyengeségeidért, hanem segít abban, hogy az az emberi vágy, akinek lenned kell, mindazokért, akik szerepelnek.

0: ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Augusztus 30. Az elmélkedő élet. Az elmélkedő élet mindig is nagy becsben állt az egyházban. És ezt a becsét meg is fogja tartani. Ezeket az életeket az imádságnak és a csendnek, a vallásos elragadtatásnak és a bűnbánatnak szentelik a kolostorok lakói. Ez az élet Krisztussal együtt rejtve marad Istenben. Ez a megszentelt élet a keresztségben kapott ajándékon alapul és annak kiterjesztése. Ezzel a szentséggel Isten kiválasztott minket Krisztusban a világ létrejötte előtt, hogy szentek és mocsoktalanok legyünk előtte irgalmasságunkban. Általa megmentett minket a bűntől, és egyesített minket Krisztussal és az ő egyházával, hogy új életet élhessünk. Ez az új élet megteremtette gyümölcsét, Jézus Krisztus elszánt követőit, akik vállalják a szüzességet. Engedelmesség és szegénység parancsát is vállalják, melyen az elmélkedő élet alapszik. Ez a ti életetek középpontja, létezésetek oka, minden jóságnak jósága, és az én Jézusom, ahogy Szent Teréz mondotta. A kolostori élet tapasztalata azonban addig sarkal erre a kizárólagos példakövetésre, míg nem a szerzetesi életet már magával Krisztussal azonosíthatjuk. Krisztus a mi életünk, mondta Szent Teréz, magáévá téve ezzel Szent Pál buzdítását. A szerzetességnek ez a Krisztussal való azonosítása a kontemplatív rendek életének középpontja és megkülönböztetőjele. A teljes csendben, az alázatos és engedelmes élet keretében a jegyesre való várakozás tiszta és igaz barátságá válik. Barátként bánjatok vele, pedig ő az Úr. Az egyház jól ismeri ezt a csöndes és elzárt életet, és tudja, hogy ez az élet a kolostor látszólagos magányosságában a megújulás kovásza és Krisztus szellemének jelenléte a világban.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szentségimádás kezdődik a nagyváradi Szent József templomban. Köszöntjük az erdélyi, a magyarországi, felvidéki és délvidéki Mária Rádió hallgatóit. Imáinkat felajánljuk a Mária Rádió nagy családjának azon hallgatóiért, támogatóiért, akik szívügyüknek tartják a délvidéki és felvidéki Mária Rádió megsegítését. Ha tehetik, tartsanak velünk, imádkozzunk együtt!